disco. It ain't no country club either.

0: will get back to you.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki

0: do something. Let's make a bet.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Magyar Péter szerint is meg kell állítani a migránsokat, ellenőrzésbe kezd a Nébih, még él a hőségriasztás. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé, így látja a kormányfő. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz különleges gyorsított eljárás. A visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munka, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Hétfőn kezdődik a Nébih nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat. Különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára egyaránt figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldségeseknél, gyümölcsösöknél. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk a parkoló autóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője beszélt rádiónknak.
2: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-120 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyes abban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben, az Erdélyben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a közvetlen napsütést, és hűtsék le magukat gyakran. Hivatalosan is itt a nyár. 10 óra 24 perckor lesz a nyári napforduló, ezzel a csillagászati nyár kezdődik meg. Az évben ma a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nap a ráktérítőn dől el, majd elindul vissza a baktérítő felé, ahová a téli napforduló idején. Tikasztó a meleg időnk lesz ma is, kánikula és zivatarok zavarják csak a hetet. A napos idő mellett napközben erősen megnövekedhet a felhőzet, helyenként eső is kialakulhat. Néhol felhőszakadással, jégesővel kísért heves zivatarok is előfordulhatnak. A szél gyenge, mérsékelt marad, csak néhol lehet viharos. Délután 34 fok körül alakulhat a hőmérséklet a térségben. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Kalandra fel, megjelent a székesfehérvári Kajla kalandfüzet. Elmarad az idei országos vadásznap és vadgasztronómiai fesztivál. Futózápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Újabb menetrend fejlesztése készül Székesfehérvár. Ősszel több, eddig autóbusszal nem kiszolgált városrész is bekapcsolódhat a helyi közösségi közlekedésbe. A tervek szerint Harmatos völgy, Sóstó 1 és 2, valamint Öreghegy 1-es területe is elérhetővé válnak. A fejlesztést 3 új elektromos minibusz forgalomba állítása teszi lehetővé. A járművek jelenleg gyártás alatt állnak, várhatóan ősszel érkeznek Székesfehérvárra. A menetrendmódosítás tervezetét a város társadalmi egyeztetése bocsátja, a lakosok is véleményezhetik majd a tervezetet, változásokat, írja székesfehérvár.hu. 14. alkalommal rendezik meg az Emlékparki nyár programsorozatot június 26-a és augusztus 7-e között. Az eseményt a Katonai Emlékpark Pákozd Sukoró területén tartják. A szabadtéri rendezvénysorozat idén is koncertekkel, irodalmi estekkel és zenei különlegességekkel várja a közönséget. A programban több ismert művész is szerepel, köztük Bródi János, Mácsai Pál és Paja Bea. A nyitóestet Szekeres Adrián, Faludi Judit és Szenthelyi Krisztián Összehangolva című műsora adja. A nyitókoncert ingyenesen látogatható, írja Feol. Új családi élménnyel bővült Székesfehérvár turisztikai kínálata. Megjelent a Titokzatos kalandok Székesfehérváron időutazás Kajlával című kalandfüzet. A kiadvány 3 izgalmas útvonalon vezeti végig a gyerekeket és családjaikat a belváros történelmi helyszínein. A résztvevők a királyi bazilika építésének korába, az aranybulla kihirdetésének idejébe, valamint Mátyás király koronázásának korszakába is visszautazhatnak játékos feladatok segítségével. A kiadvány ingyenesen elérhető a turinform pontokon és a kiemelt Kajla helyszíneken. A nyári szünetben érkező családokat már új kalandok várják Székesfehérváron, írja az fmc.hu. Ismét meghirdette az életműdíj odaítélését Velence. A javaslatot július 1-ig várják. A díjjal azokat a személyeket ismeri el a város, akik hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkájukkal, példamutató életútjukkal, vagy a település közösségi, kulturális, gazdasági, illetve sport életében végzett tevékenységükkel hozzájárultak Velence jó hírnevéhez. A jelölés feltételei között szerepel, hogy a díjazott legalább 25 évet élt vagy dolgozott a településen, és kimagasló teljesítmény nyújtott saját területén. A javaslatokat indoklással együtt e-mailben, postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani a velencei polgármesteri hivatalba. A város célja, hogy méltó módon ismerje el a helyi közösségért sokat tett embereket, írja a velence.hu. Újabb környezeti nevelési fejlesztéssel gazdagodott a Pákozdi Katonai Emlékpark. Ünnepélyesen átadták a környezeti fenntarthatósági pontot és az ahhoz kapcsolódó tanösvényt. A létesítmény a Velencei tó élővilágát, a természet és az ember kapcsolatát, valamint a fenntartható erőforrás használat fontosságát mutatja be. A projektet a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezete valósította meg partnereivel, az Arkonik Alapítvány támogatásával. A fejlesztés célja, hogy a fiatalok és a látogatók közelebb kerüljenek a természethez, és jobban megértsék a környezetvédelem jelentőségét. A nyitott tanterem és a tanösvény minden érdeklődő számára szabadon látogatható, írja a Feol. Idén nem rendezik meg a szeptember 5-ére tervezett országos vadásznapot és nemzetközi vadgasztronómiai fesztivált, közölték a szervezők. A döntést az Országos Magyar Vadászkamara és a Vadex Mezőföldi ZRT közösen hozta meg, miután nem álltak rendelkezésre a korábbi évek színvonalas lebonyolításához szükséges pénzügyi feltételek. A szervezők hangsúlyozták, nem kívántak engedni a rendezvény minőségéből, ezért döntöttek a fesztivál lemondása mellett. A vadgasztronómiai esemény az elmúlt években a vadászati hagyományok és a magyar vadételek egyik kiemelt országos bemutatója is volt, olvasható a Feolon. Emlékhétvégével tiszteleg a fehérvári jégkorong ifjabb Ocskai Gábor emléke előtt. A Met Arénában rendezendő eseményen a Hidrofehérvár AV19 és a FEHA 19 mellett pályára lép a Vienna Capitals, a Klagenfurt második csapata, valamint az FTC Telekom is. A programot öreg fiúk mérkőzés és több kísérő esemény színesíti szeptember 11-e és szeptember 13-a között. Az emlékhétvége nem csak a legendás 19-es játékos előtt tiszteleg, hanem a fehérvári jégkorong múltját, jelenét és jövőjét is összeköti. A csapatok külön erre az alkalomra készült emlékmezben lépnek jégre. A rendezvény méltó módon idézi fel a klub egyik legmeghatározóbb alakjának örökségét, olvasható a székesfehérvár.hu-n. Második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivált. Az eseményt október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetem Rákóczi utcai épületében. A háromnapos fesztivál programja minden korosztálynak szól, 8 egész estés dokumentumfilm, pályázatra beérkezett alkotások, a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak terepgyakorlatán forgatott filmek, kiállítások, beszélgetések, valamint koncertek színesítik a palettát. A szervezők célja idén is a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése, a közösségépítés és az érzékenyítés. A fesztiválhoz kapcsolódva ismét meghirdették a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A fiatalok szabadon választott témában készíthetnek legfeljebb 10 perces alkotásokat. A filmeket szeptember 20-áig tölthetik fel a FEDOK hivatalos oldalán. A legjobbakat szakmai zsűri értékeli. A díjazott alkotásokat a fesztivál zárónapján vetítik le a közönség számára, írja a székesfehérvár.hu. A székesfehérvári Szent István Király Múzeum gyűjteményéből származó tárgyak is láthatók lesznek egy New York-i kiállításon. A Manhattanben megnyíló tárlata magyar kutyafajtákat mutatja be, többek között a Nemzetközi Pumi Egyesület és Makó János kutyatörténeti gyűjteményének darabjaival. A látogatók a világháborút túlélő pumi törzskönyveket, futókat, díjakat és érméket is megtekinthetnek, miközben megismerhetik a magyar kutyatenyésztés kezdeteit és amerikai elterjedésének szereplőit. A kiállítás megnyitóját 2027. augusztus 20-ára az államalapítás ünnepére időzítik. A tárlatot később az Egyesült Államok több nagyvárosába is elviszik, olvasható a múzeum honlapján. Demencia szűrés érhető el a velencei szakrendelőben. Az egészségfejlesztési iroda közreműködésével a Velence szakorvosi rendelő intézetében végzik a vizsgálatokat. Itt történik az eredmények kiértékelése is, írja Gárdony város közösségi oldala. A szűrést elsősorban középkor felett ajánlják, de bárki igénybe veheti. Az időpontot előzetes telefonegyeztetéssel kérheti a lakosság. Fél évszázados jubileumát ünnepli idén az EFOT Fesztivál. Az 50. alkalomra a szervezők eddig példanélküli együttműködést jelentettek be, a rendezvénynek egyszerre 4 felsőoktatási intézmény lesz a házigazdája. Lasztovica Gábor, az EFOT Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a jubileumi fesztivál mögött a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pannon Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem áll. A július 8 és 12-e között a Velencei tó partján Sukuron megrendezett EFOT így nem csak az 50 éves múltja miatt ígérkezik különlegesnek, hanem azért is, mert új fejezetet nyithat a fesztivál történetében, írja a FEOL. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma délelőtt fokozatosan növekszik a felhőzet, de az időszak döntő részében napos időre számíthatunk. Délután közepesen, gyakrabban erősen felhős, átmenetileg borult is lehet az ég. Zápor, zivatar délután érintheti a várost. 33-34 fok körül alakul a hőmérséklet, csapadék esetén rövid idő alatt 10 fokot is hűlhet a levegő. Este még erősen felhős lesz az ég, zápor kora este még előfordulhat.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt kívánok, most már csillagászatilag is. Itt a nyár, június 21-e van, a nyári napforduló, a nyár leghosszabb nappal, a legrövidebb éjszakája, a 6 óra után nem sokkal. Jó reggelt, jó pihenést kívánok, tehát vasárnap, amikor is az alajosok és a lejlák köszönthetők. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak hívható, SMS, Viber számunk 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok, Néo kezd a szószikkel.
0: Best FM.

Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, kedves vasárnapi koránkelők, hivatalosan is itt a nyár, a nyári napforduló hétvégéje, így meg köszöntjük a csillagászati nyarat. Kezdjük a napot a svéd diszkó királyok az Alcazar 2004-es zseniális legerével, ami a Genesis és Diana Ross dallamait gyúrta egybe. Ebben a világban élünk és imádjuk a nyarat, a nyári szünetet. This is the world we live in.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma már több gomoly felhő lehet az égen, és nagyobb eséllyel lehet zápor, zivatar, akár hevesebb viharos széllökéssel. 31-37 fokos kánikulára készülhetünk közben. Részletek és a folytatás hamarosan, aztán a Black Eyed Peas és a Hey Mama is jön. Hey mama, this that shit that make you move, mama.
1: Get on the floor and move your booty, mama. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 35 éves az Alsóvárosi Nyugdíjas Klub Fehérváron. Júliusban érkezik az EFOT. Idén is megrendezik az emlékparki nyarat Pákozdon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte az Alsóvárosi Nyugdíjas Klub Székesfehérváron. Az 1991-ben alapított közösség 3,5 évtizede kínál tartalmas programot a városrész szépkorúinak. A klub tagjai az évek során kirándulásokon, múzeumlátogatásokon, vetélkedőkön, valamint közösségi rendezvényeken vettek részt, erős közösséget építettek. A jubileumi ünnepségen Mészáros Attila alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője köszöntötte a klubot, és polgármesteri emléklapot adott át az évforduló alkalmából. Horváth Miklós Csaba alpolgármesterrel együtt megköszönték a klubvezetők és a tagság munkáját, valamint azt, hogy aktívan részt vesznek Székesfehérvár közösségi életében. A jelenleg 24 tagot számláló klub ma is két hetente találkozik, bizonyítva, hogy a közösség ereje és az együtt töltött idő értéke az évek múlásával sem csökken, írja székesfehérvár.hu. Fél évszázados jubileumát ünnepli idén az EFOT Fesztivál. Az 50. alkalomra a szervezők eddig példanélküli együttműködést jelentettek be, a rendezvénynek egyszerre 4 felsőoktatási intézmény lesz a házigazdája. Lasztovica Gábor, az EFOT Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a jubileumi fesztivál mögött a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pannon Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem áll. A július 8 és 12-e között a Velencei tó partján Sukurul megrendezett EFOT, így nem csak az 50 éves múltja miatt ígérkezik különlegesnek, hanem azért is, mert új fejezetet nyithat a fesztivál történetében, írja Feol. 14. alkalommal rendezik meg az emlékparki nyár programsorozatot június 26-a és augusztus 7-e között. Az eseményt a Katonai Emlékpark Pákozd Sukurú területén tartják. A szabadtéri rendezvénysorozat idén is koncertekkel, irodalmi estekkel és zenei különlegességekkel várja a közönséget. A programban több ismert művész is szerepel, köztük Bródi János, Mácsai Pál és Paja Bea. A nyitóestet Szekeres Adrián, Faludi Judit és Szenthelyi Krisztián Összehangolva című műsora adja. A nyitókoncert ingyenesen látogatható, írja Feol. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma délelőtt fokozatosan növekszik a felhőzet, de az időszak döntő részében napos időre számíthatunk. Délután közepesen, gyakrabban erősen felhős, átmenetileg borult is lehet az ég. Zápor, zivatar délután érintheti a várost. 33-34 fok körül alakul a hőmérséklet, csapadék esetén rövid idő alatt 10 fokot is hűlhet a levegő. Este még erősen felhős lesz az ég, zápor kora este még előfordulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. 3/4 hét környékén már is kúszik fokról fokra egyre feljebb a hőmérő higanyszála. Ma is kánikula lesz, nem is akármilyen 31-37 fok között, de egy-egy futózápor sem kizárt. Végre elkezdődött a vakáció, úgyhogy jöjjön egy olyan poprock bomba, amiért Kelly Clarkson anno megkapta élete első Grammy díját. Ez a dal azóta is a szakítós, felszabadult himnuszok alapvetése, amit nyugodtan énekelhetünk, pontosabban ordíthatunk a kocsiban, maximum hangerő mellett. Since you've been gone. Jó reggelt!
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jó reggelt kívánok, és jó pihenést a hétvége utolsó napján, és hát jó nyári szünetet kívánok. A következő órában majd DJ Tonka dalával. És Wolf Katival is.

0: hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
3: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
2: Irány az Auchan, spórolj okosan!
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es...

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Nagyboldogasszony és Nepomuki Szent János templom, vagy ahogy a többség ismeri, ciszterci templom Székesfehérvár belvárosának egyik legjellegzetesebb műemléke. A város főutcáján található a templom, amelyet 1742 és 56 között építettek a jezsuiták, akik a törökök után érkeztek Székesfehérvárra. Később a pálosok, majd a ciszterciek birtokába került. A bűnbánat templomának is szokták nevezni, mert a 13. században Nepomuki János cseh szerzetes nem árulta el negyedik Vencel királynak a királynő gyónását, amiért életével fizetett. A 18. században Székesfehérvárott is népszerű Nepomukit a gyónók és a bűnbánok védőszentjeként tisztelték. Az ország egyik legértékesebb rokokó stílusú bútorzata a templom sekrestyéjében található. Az épülethez tartozott egy rendház, amely ma a Szent István Király Múzeum fő épülete. Itt tekinthető meg az ország második legnagyobb régészeti gyűjteménye. A templomot 2014-ben teljes körűen felújították.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának fő utcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Nyári diákmunkára várják a fiatalokat Székesfehérváron. Második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivált októberben. Továbbra is marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Nyári diákmunkára várja a 16 és 25 év közötti fiatalok jelentkezését a Székesfehérvári Polgármesteri Hivatal. A foglalkoztatás két turnusban, júliusban és augusztusban zajlik, napi 6 órás munkaidőben. A diákok feladatai közé tartozik a bútorok, irodaszerek és kellékanyagok mozgatása, valamint az irattár rendezése. Jelentkezhetnek azok a székesfehérvári lakó vagy tartózkodási helyen rendelkező fiatalok, akik a munkakezdésig betöltik a 16. életévüket, de még nem múltak el 20 évesek. A júliusi turnusa június 24-ig, az augusztusira július 15-ig lehet jelentkezni elektronikus úton. A részletes pályázati feltételek és a szükséges dokumentumok a város honlapján érhetők el. Második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivált. Az eseményt október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetem Rákóczi utcai épületében. A háromnapos fesztivál programja minden korosztálynak szól, 8 egész estés dokumentumfilm, pályázatra beérkezett alkotások, a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak terepgyakorlatán forgatott filmek, kiállítások, beszélgetések, valamint koncertek színesítik a palettát. A szervezők célja idén is a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése, a közösségépítés és az érzékenyítés. A fesztiválhoz kapcsolódva ismét meghirdették a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A fiatalok szabadon választott témában készíthetnek legfeljebb 10 perces alkotásokat. A filmeket szeptember 20-áig tölthetik fel a FEDOK hivatalos oldalán. A legjobbakat szakmai zsűri értékeli. A díjazott alkotásokat a fesztivál záró napján vetítik le a közönség számára, írja székesfehérvár.hu. Új kiállítás nyílt a Kápolnásnyéki Halászkastélyban. Molnár János a Sárkány ellenében című tárlata a festő és grafikus művész gazdag életművét mutatja be a közönségnek. A megnyitón L. Simon László író, költő, a Magyar Művészeti Akadémia irodalom tagozatának vezetője köszöntötte a művészt és a vendégeket, majd Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója nyitotta meg és ajánlotta a közönség figyelmébe a kiállítást. A tárlat július 11-ig a kastély nyitvatartási idejében látogatható. Ma délelőtt fokozatosan növekszik a felhőzet, de az időszak döntő részében napos időre számíthatunk. Délután közepesen, gyakrabban erősen felhős, átmenetileg borult is lehet az ég. Zápor, zivatar délután érintheti a várost. 33-34 fok körül alakul a hőmérséklet, csapadék esetén rövid idő alatt 10 fokot is hűlhet a levegő. Este még erősen felhős lesz az ég, zápor kora este még előfordulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Június 21-e van, vasárnap, Alajos Leila napja, illetve a zene ünnepe és a jóga világnapja, úgyhogy zenélünk, aki szeretne közben jogázhat, majd Mark Morrison dalának ritmusára Return of the Mac, az óra a Deja Vu-vel indul, I Can't Stop.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Készítse mindenki a strandcuccot, mert igazi, izzasztó kánikulai nap vár ránk, a legjobb ilyenkor a vízparton. Ráadásul ma van a jóga világnapja is, de ha meditáció helyett inkább a tánccal keressük a belső békét, a német house veterán Tom Novi 2005-ös klubslágere tökéletesen átmozgatja a végtagokat. Érkezik a Your Body a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Fokozódik a kánikula, 31-37 fokos hőségre készülhetünk, és már nagyobb eséllyel lehet zápor, zivatar. Hogy pontosan milyen időnk lesz ma, illetve hogy mire számíthatunk majd a jövő hét legelején, kiderül a hírek végén. A Sixpence None the Richer pedig közvetlenül a hírek után Kiss Me című dalával folytatja a vasárnap reggelt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
3: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
2: Irány az Auchan, spórolj okosan!
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Szerb Ortodox templom, más néven a Palotavárosi templom, a Székesfehérvári Szerb Ortodox Egyházközség temploma. A Palotavárosban, azon belül Rácvárosban található, így tévesen Rác templomként is szokták emlegetni. 1770 és 1780 között készült barokk stílusban. Belseje rendkívül gazdagon díszített, amely hazánkban egyedülálló. A város 1989-ben kapott egy Európa Nostra fődíjat, amelyet a templom körül található skanzen kialakításáért és a templom felújításáért adtak át. A templom tornyában egy kivételesen szép csengésű, körülbelül 300 kg-os harang található. Ezt valószínűleg a 19. században öntötték. A templom a 18. században több át- és újjáépítésen esett át, míg végül az 1780-as években ismert külsejét 1980-ban teljes körűen felújították. A templom szomszédságában található a tájház, mely a szerb családok mindennapjait mutatja be.
0: Best FM, a legjobb zenék! Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Szent Donát kápolna Öreghegy legmagasabb pontján áll, ami egyébként Fehérváron a második legmagasabb pont. Az az épület, amelyet ma látunk, a sajnos nem az eredeti, hiszen a régi kápolnát 1734-ben szentelték fel egy óriási török őrtorony tetején. Ezt a város visszafoglalása után lerombolták. A második világháború idején pedig meg is semmisült a gazdag barokk templom, a ma látható kápolna pedig 1993 és 94 között épült Schulz István tervei alapján. Itt eredetileg jezsuiták miséztek, a mindennapi gondozást pedig az öreghegyi remete végezte. 1777-ben Mária Terézia királynő létrehozta a Székesfehérvári egyházmegyét, és a felosztatott jezsuita rend szőlőit az új püspökség birtokába adta. A hagyomány szerint Donát napján augusztus 7-én körmenetet vezettek ide a felsővárosból és a belvárosból is. A kápolna újjáépülése óta a Szent Donát ünnepet ismét minden évben megtartják.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Új szakaszába lépett a Pedig program Székesfehérváron. Nyári alkotótábort hirdet a Kárpát-medencei Művészeti Névfőiskola. Zápor még előfordulhat. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Ficsóri Erika. Tovább fejlődik a pedagógusok digitális felkészítését segítő Pedig program Fehérváron. Az Alba Innovál által működtetett kezdeményezés jövőjéről és fejlesztési irányairól egyeztettek a partneriskolák vezetői. A 2019-ben indult okostanterem programból kinőtt hálózatban az elmúlt 7 évben több mint 600 millió forint értékű fejlesztés jött létre önkormányzati és vállalati támogatással. 20 intézményben alakítottak ki modern digitális tantermeket és biztosítottak módszertani képzéseket. A következő időszak egyik legfontosabb feladata a digitális pedagógiai munkaközösségek létrehozása lesz, amelyek az iskolákon belüli szakmai együttműködést erősítik. Megújul a digitális tudástár is, amely a pedagógusok által készített digitális tananyagokat, projekteket és jó gyakorlatokat gyűjti majd össze, segítve a tudásmegosztást a teljes Pedig hálózatban, írja székesfehérvár.hu. A Kápolnásnyéki Liszt Művészházad otthont a Kárpát-medencei Művészeti Névfőiskola mesés szöszmötölők alkotótáborának. A július 13-a és 17-e közötti első turnusa 6-10 éveseket, az augusztus 3 és 7-e közötti táborba 10-13 éves gyermekeket várják. Az egyhetes elfoglaltság ideje alatt a fiatalok festékkel, fonállal, viasszal és a természet kincseivel készítettek különleges alkotásokat. A jelentkezési határidő június 28-a, regisztrálni a Főiskola honlapján található űrlap kitöltésével lehet, írja Feol. Újabb fejlesztések indulnak a Velencei tó térségében. A korszerűsítés útfelújításokat és kerékpáros beruházásokat is érintenek. A Magyar Falu Program és a TOP Plusz forrásból Kápolnásnyék, Pákozd, Vereb és Adony környékén több szakaszon terveznek útfejlesztést, összesen több kilométer hosszan. Új bicikliutak előkészítése is zajlik, amelyek tovább erősíthetik a térség közlekedési hálózatát és turisztikai szerepét. A kiemelt beruházások között szerepel a 7-es főúttal párhuzamos kerékpáros útvonal, valamint a dinnyési vasútállomásnál tervezett külön szintű kerékpáros átkelő. A fejlesztések mellett továbbra is fontos kérdés a Velencei tó vízszintje, amelyet szakemberek folyamatosan figyelnek, írja Feol. Ma délelőtt fokozatosan növekszik a felhőzet, de az időszak döntő részében napos időre számíthatunk. Délután közepesen, gyakrabban erősen felhős, átmenetileg borult is lehet az ég. Zápor, zivatar délután érintheti a várost. 33-34 fok körül alakul a hőmérséklet, csapadék esetén rövid idő alatt 10 fokot is hűlhet a levegő. Este még erősen felhős lesz az ég, zápor kora este még előfordulhat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Kellemes hétvégét, jó nyári szünetet kívánok. Élvezzük a napsütést, hiszen dübörög a nyár. 98-ba utazunk vissza, ahol a Fugees-ból ismert Praz Michel, a gyönyörű Mia és Old

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, jó reggelt kívánok, június 21-e friss hírei, után szólnak újból a legjobb zenék, jön majd a Bahamen. És karamell is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik Cosmix. Napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
5: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
6: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
5: Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
7: A millenniumi vagy ezredéves emlékművet a székesfehérváriak csak három ágúként szokták emlegetni. 1972-ben a város alapításának ezredik évfordulóján állították fel. Az Öreghegy második legmagasabb pontján áll, amelyet felállításakor nagyon vegyesen fogadott a lakosság. A monumentális emlékmű 30 méter magas. A három darab dőlt, egyenként 8 tonnás, 32 méteres alumínium oszlop az emlékmű központjából közös pontból indul ki. Az oszlopokat hatalmas gyűrű veszi körül, amely 28,5 méter kerületű. Ezen 120 Fehérvárhoz kötődő történelmi alak, tárgy és jelkép stilizált domborművel látható. Ezek Kalló Viktor szobrász művész alkotásai. Az oszlopok Székesfehérvár három történelmi fordulópontjának szimbólumai. Ez pedig a Géza fejedelem által történt alapítás, az oszmán uralom alóli felszabadulás és a II. Világháború véget érése. A kompozíciót Skoda Lajos építész álmodta meg.
0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
7: A 7-7 Játékmúzeum Székesfehérvár történelmi belvárosában található a Hímer Font karaffa épülettömbben. Két állandó kiállítása, két fő részből áll, Moskovszky Éva és édesanyja Auer Erzsébet Európa szerte elismert játékgyűjteményéből és Réber László grafikai hagyatékából. A babaszobákban több ezer miniatűr játékeszköz található, amellyel képet kaphatunk a 18.-19. századi polgári élet mindennapjaiból, és megismerhetjük a porcelánbabák különféle típusait is. A játékbabák híres európai gyárakban készültek, és szinte mindegyiknek van neve. Megszerzésükhöz pedig érdekes történetek vagy legendák kapcsolódnak. Az állandó kiállítás a Hímerház Oskola utcai szárnyában két szinten látható. Az egyik legértékesebb darab a gyűjteményben egy Napóleon korából való pólyás. A legújabb darabok az 1930-as években készültek, míg a legrégebbi babák és játékok az 1700-as évekből valóak.
0: Best FM. A legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: 35 éves az Alsóvárosi Nyugdíjas Klub Fehérváron. Júliusban érkezik az EFOT. Idén is megrendezik az emlékparki nyarat Pákozdon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte az Alsóvárosi Nyugdíjas Klub Székesfehérváron. Az 1991-ben alapított közösség 3,5 évtizede kínál tartalmas programot a városrész szépkorúinak. A klub tagjai az évek során kirándulásokon, múzeumlátogatásokon, vetélkedőkön, valamint közösségi rendezvényeken vettek részt, erős közösséget építettek. A jubileumi ünnepségen Mészáros Attila alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője köszöntötte a klubot, és polgármesteri emléklapot adott át az évforduló alkalmából. Horváth Miklós Csaba alpolgármesterrel együtt megköszönték a klubvezetők és a tagság munkáját, valamint azt, hogy aktívan részt vesznek Székesfehérvár közösségi életében. A jelenleg 24 tagot számláló klub ma is két hetente találkozik, bizonyítva, hogy a közösség ereje és az együtt töltött idő értéke az évek múlásával sem csökken, írja székesfehérvár.hu. Fél évszázados jubileumát ünnepli idén az EFOT Fesztivál. Az 50. alkalomra a szervezők eddig példanélküli együttműködést jelentettek be, a rendezvénynek egyszerre 4 felsőoktatási intézmény lesz a házigazdája. Lasztovica Gábor, az EFOT Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a jubileumi fesztivál mögött a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pannon Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem áll. A július 8 és 12-e között a Velencei tó partján sukorul megrendezett EFOT, így nem csak az 50 éves múltja miatt ígérkezik különlegesnek, hanem azért is, mert új fejezetet nyithat a fesztivál történetében, írja Feol. 14. alkalommal rendezik meg az Emlékparki nyár programsorozatot június 26-a és augusztus 7-e között. Az eseményt a Katonai Emlékpark Pákozd Sukorú területén tartják. A szabadtéri rendezvénysorozat idén is koncertekkel, irodalmi estekkel és zenei különlegességekkel várja a közönséget. A programban több ismert művész is szerepel, köztük Bródi János, Mácsai Pál és Paja Bea. A nyitóestet Szekeres Adrián, Faludi Judit és Szenthelyi Krisztián Összehangolva című műsora adja. A nyitókoncert ingyenesen látogatható, írja Feol. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma délelőtt fokozatosan növekszik a felhőzet, de az időszak döntő részében napos időre számíthatunk. Délután közepesen, gyakrabban erősen felhős, átmenetileg borult is lehet az ég. Zápor-zivatar délután érintheti a várost. 33-34 fok körül alakul a hőmérséklet, csapadék esetén rövid idő alatt 10 fokot is hűlhet a levegő. Este még erősen felhős lesz az ég, zápor kora este még előfordulhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok! Egy mára már feledésbe merülő utcai alkalmatosság, egy fülke, amelyből annó felhívtuk ismerőseinket, szeretteinket. A telefonfülkéről szóló Maroon 5 dal, a Payphone indítja ezt az órát. Sok boldogságot, kedves alajosok, lejelák és szülinaposok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A kutyákra is vigyázunk a hőségben, ne csak magunkra. Ne vigyük őket tűző napra, inkább kora reggel vagy késő este sétáljunk velük, és biztosítsunk számukra elegendő, vagy a szokásosnál is több friss vizet. Mr. Worldwide, azaz Pitbull pontosan egy hónap múlva veszi be a budapesti Puskás Arénát. 2009-es gigaslágerével megy tovább a vasárnap reggel, igazi Miami feeling. Ez a dal végleg a globális toplisták élére repítette a kubai-amerikai rappert, úgyhogy hangerőt föl, jön az I Know You Want Me a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: SZFM, a legjobb zenék. Mindjárt 8:30, jó reggelt, jó pihenést vagy kitartást a hétvégi műszakhoz. Meghallgatjuk június 21-e friss híreit, aztán Paul Johnson folytatja a Get Get Down-nal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Nyári diákmunkára várják a fiatalokat Székesfehérváron. Második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivált októberben. Továbbra is marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Nyári diákmunkára várja a 16 és 25 év közötti fiatalok jelentkezését a székesfehérvári polgármesteri hivatal. A foglalkoztatás két turnusban, júliusban és augusztusban zajlik, napi 6 órás munkaidőben. A diákok feladatai közé tartozik a bútorok, irodaszerek és kellékanyagok mozgatása, valamint az irattár rendezése. Jelentkezhetnek azok a székesfehérvári lakó vagy tartózkodási helyen rendelkező fiatalok, akik a munkakezdésig betöltik a 16. életévüket, de még nem múltak el 20 évesek. A júliusi turnusa június 24-éig, az augusztusira július 15-éig lehet jelentkezni elektronikus úton. A részletes pályázati feltételek és a szükséges dokumentumok a város honlapján érhetők el. Második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivált. Az eseményt október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetem Rákóczi utcai épületében. A háromnapos fesztivál programja minden korosztálynak szól, 8 egész estés dokumentumfilm, pályázatra beérkezett alkotások, a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak terepgyakorlatán forgatott filmek, kiállítások, beszélgetések, valamint koncertek színesítik a palettát. A szervezők célja idén is a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése, a közösségépítés és az érzékenyítés. A fesztiválhoz kapcsolódva ismét meghirdették a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A fiatalok szabadon választott témában készíthetnek legfeljebb 10 perces alkotásokat. A filmeket szeptember 20-áig tölthetik fel a FEDOK hivatalos oldalán. A legjobbakat szakmai zsűri értékeli. A díjazott alkotásokat a fesztivál záró napján vetítik le a közönség számára, írja a székesfehérvár.hu. Új kiállítás nyílt a Kápolnásnéki Halászkastélyban. Molnár János a Sárkány ellenében című tárlata a festő és grafikus művész gazdag életművét mutatja be a közönségnek. A megnyitón L. Simon László író, költő, a Magyar Művészeti Akadémia irodalom tagozatának vezetője köszöntötte a művészt és a vendégeket, majd Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója nyitotta meg és ajánlotta a közönség figyelmébe a kiállítást. A tárlat július 11-ig a kastély nyitvatartási idejében látogatható. Ma délelőtt fokozatosan növekszik a felhőzet, de az időszak döntő részében napos időre számíthatunk. Délután közepesen, gyakrabban erősen felhős, átmenetileg borult is lehet az ég. Zápor, zivatar délután érintheti a várost. 33-34 fok körül alakul a hőmérséklet, csapadék esetén rövid idő alatt 10 fokot is hűlhet a levegő. Este még erősen felhős lesz az ég, zápor kora este még előfordulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Escort. Best FM, a legjobb zenék. Igazi kánikulával folytatódik a vakáció a nyári szünet első hétvégéjének utolsó napján, június 21-én, vasárnap 31-37 fokra, egy fokkal még a tegnapinál is nagyobb hőségre készülhetünk, és persze közben egy-egy zápor zivatar sem kizárt. A Holland Alice DJ formáció 99-es dalával megy tovább a reggel, ezzel a felejthetetlen szintetizátor témával örökre beírták magukat az elektronikus zene nagykönyvébe, és hát örökre beégett a fülünkbe. Jön a Better Off Alone, a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 9 órához érkezünk, jönnek a csillagászati nyár első reggelének legfrissebb hírei, a következő órában pedig hallgatunk majd Joe Bácsót. És Red Bull Pilvakert is.
2: Nem tudhatom, hogy másnak kitáljék, mit jelent nekem szülő hazám.
1: Hívható SMS Viber elérhetőség 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: Thank you.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Új szakaszába lépett a Pedig program Székesfehérváron. Nyári alkotótábort hirdet a Kárpát-medencei Művészeti Névfőiskola. Zápor még előfordulhat. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Ficsóri Erika. Tovább fejlődik a pedagógusok digitális felkészítését segítő Pedig program Fehérváron. Az Alba Innovár által működtetett kezdeményezés jövőjéről és fejlesztési irányairól egyeztettek a partneriskolák vezetői. A 2019-ben indult okostanterem programból kinőtt hálózatban az elmúlt 7 évben több mint 600 millió forint értékű fejlesztés jött létre önkormányzati és vállalati támogatással. 20 intézményben alakítottak ki modern digitális tantermeket és biztosítottak módszertani képzéseket. A következő időszak egyik legfontosabb feladata a digitális pedagógiai munkaközösségek létrehozása lesz, amelyek az iskolákon belüli szakmai együttműködést erősítik. Megújul a digitális tudástár is, amely a pedagógusok által készített digitális tananyagokat, projekteket és jó gyakorlatokat gyűjti majd össze, segítve a tudásmegosztást a teljes Pedig hálózatban, írja székesfehérvár.hu. A Kápolnás Nyéki Liszt Művészházad otthont a Kárpát-medencei Művészeti Névfőiskola mesés szöszmötölők alkotótáborának. A július 13-a és 17-e közötti első turnusa 6-10 éveseket, az augusztus 3 és 7-e közötti táborba 10-13 éves gyermekeket várják. Az egyhetes elfoglaltság ideje alatt a fiatalok festékkel, fonállal, viasszal és a természet kincseivel készíthetnek különleges alkotásokat. A jelentkezési határidő június 28-a, regisztrálni a Főiskola honlapján található űrlap kitöltésével lehet, írja Feol. Újabb fejlesztések indulnak a Velencei tó térségében. A korszerűsítés útfelújításokat és kerékpáros beruházásokat is érintenek. A Magyar Falu program és a Top Plus forrásból Kápolnásnyík, Pákozd, Vereb és Adony környékén több szakaszon terveznek útfejlesztést, összesen több kilométer hosszan. Új bicikliutak előkészítése is zajlik, amelyek tovább erősíthetik a térség közlekedési hálózatát és turisztikai szerepét. A kiemelt beruházások között szerepel a 7-es főúttal párhuzamos kerékpáros útvonal, valamint a Dinnyési vasútállomásnál tervezett külön szintű kerékpáros átkelő. A fejlesztések mellett továbbra is fontos kérdés a Velencei tó vízszintje, amelyet szakemberek folyamatosan figyelnek, írja Feol. Ma délelőtt fokozatosan növekszik a felhőzet, de az időszak döntő részében napos időre számíthatunk. Délután közepesen, gyakrabban erősen felhős, átmenetileg borult is lehet az ég. Zápor, zivatar délután érintheti a várost. 33-34 fok körül alakul a hőmérséklet, csapadék esetén rövid idő alatt 10 fokot is hűlhet a levegő. Este még erősen felhős lesz az ég, zápor kora este még előfordulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Vasárnap van, úgyhogy a legtöbben pihenünk, de sokan ilyenkor is dolgoznak. Nekik kitartást kívánva indítom a Work-öt, Kelly Rowland-dalát, jön mindjárt Robbie Williams, Anastasia, és nem sokára Christina Aguilera is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: legjobb zenék, a legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

Best FM a legjobb zenék. Remélem a napszemüvegeket már mindenki előkereste és fel is tette. Itt a hétvége, az autókban pedig egy igazi, hamisítatlan olasz életérzés dübörög. Joe Baccio gondoskodik róla, hogy a reggeli kávé mellé megkapjuk a szükséges energialöketet a strandolás vagy a hűsölés előtt. Jön a Funky Groove a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az idei nyár talán egyik legforróbb napján, a 2000-es évek elejének legforróbb R&B párosa következik. Ja Rule és Ashanti 2001-ben egyszerűen letaszíthatatlanok voltak a slágerlistákról. Egy tökéletes nyári délelőttön ez a dal mindig a legjobbkor szólal meg, mindig pontosan, mindig időben. Always on time, a Best FM.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A mai hűségben a paparazzik fényképezőgépei is gyorsan túlmelegednek, úgyhogy vigyázzanak ők is magukra, a gépeikre, és vigyázzunk mi is magunkra. Sok folyadék, lehetőleg víz, keressünk árnyékot, és a legmelegebb órákban ne menjünk a napra. Fényvédőkrémről is gondoskodjunk, és fejfedőről, illetve napszemüvegről. És ha már szóba kerültek a paparazzik, Lady Gaga folytatja, aki karrierje hajnalán 2009-ben ezzel a dallal és a hozzákészült provokatív klippel mutatta meg, mekkora zseni. Jön a Paparazzi a Besten!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Pár pillanat és itt a 10 óra, úgyhogy vége a vasárnap reggelnek, de délelőtt is szólnak a legjobb zenék. Például a Fugees-é. És egy a VIP-től. Keresem a lány. Aki a Lajost, Lejlát, szülinapot szeretne itt nálunk élőadásban ünnepelni, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 35 éves az Alsóvárosi Nyugdíjas Klub Fehérváron. Júliusban érkezik az EFOT. Idén is megrendezik az emlékparki nyarat Pákozdon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte az Alsóvárosi Nyugdíjas Klub Székesfehérváron. Az 1991-ben alapított közösség 3,5 évtizede kínál tartalmas programot a városrész szépkorúinak. A klub tagjai az évek során kirándulásokon, múzeumlátogatásokon, vetélkedőkön, valamint közösségi rendezvényeken vettek részt, erős közösséget építettek. A jubileumi ünnepségen Mészáros Attila alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője köszöntötte a klubot, és polgármesteri emléklapot adott át az évforduló alkalmából. Horváth Miklós Csaba alpolgármesterrel együtt megköszönték a klubvezetők és a tagság munkáját, valamint azt, hogy aktívan részt vesznek Székesfehérvár közösségi életében. A jelenleg 24 tagot számláló klub ma is két hetente találkozik, bizonyítva, hogy a közösség ereje és az együtt töltött idő értéke az évek múlásával sem csökken, írja székesfehérvár.hu. Fél évszázados jubileumát ünnepli idén az EFOT Fesztivál. Az 50. alkalomra a szervezők eddig példanélküli együttműködést jelentettek be, a rendezvénynek egyszerre 4 felsőoktatási intézmény lesz a házigazdája. Lasztovica Gábor, az EFOT Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a jubileumi fesztivál mögött a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pannon Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem áll. A július 8 és 12-e között a Velencei tó partján Sukurul megrendezett EFOT így nem csak az 50 éves múltja miatt ígérkezik különlegesnek, hanem azért is, mert új fejezetet nyithat a fesztivál történetében, írja Feol. 14. alkalommal rendezik meg az emlékparki nyár programsorozatot június 26-a és augusztus 7-e között. Az eseményt a Katonai Emlékpark Pákozd Sukorú területén tartják. A szabadtéri rendezvénysorozat idén is koncertekkel, irodalmi estekkel és zenei különlegességekkel várja a közönséget. A programban több ismert művész is szerepel, köztük Bródi János, Mácsai Pál és Paja Bea. A nyitó estet Szekeres Adrián, Faludi Judit és Szenthelyi Krisztián Összehangolva című műsora adja. A nyitó koncert ingyenesen látogatható, írja Feol. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma délelőtt fokozatosan növekszik a felhőzet, de az időszak döntő részében napos időre számíthatunk. Délután közepesen, gyakrabban erősen felhős, átmenetileg borult is lehet az ég. Zápor, zivatar délután érintheti a várost. 33-34 fok körül alakul a hőmérséklet, csapadék esetén rövid idő alatt 10 fokot is hűlhet a levegő. Este még erősen felhős lesz az ég, zápor kora este még előfordulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt! Kellemes hétvégét kívánok! 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jó nyári szünetet, kedves diákok és szülők! Mostantól egészen szeptember elejéig tombol a nyár, olyannyira, ahogy hallottuk, hogy ma is hőség lesz, vigyázzon mindenki magára. Mauro Picotto, nem sokára Aswad és a Shine és a Pussycat Dolls is jön, irány az árnyék.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. 10 óra elmúlt, a fedélzeten pedig egy újabb legendás csapat érkezik, a Fugees. Akár készen állunk rá, akár nem. Ready or Not. 96-ban az ikonikus Enya hangmintára épülő hip-hop remek művük mindenkinek kötelező darab volt, és azóta is örökérvényű. Ready.

0: Best FM, a legjobb zenék. Már is eszméletlen kánikulatomból odakint, és a hangulat csak még forróbb lesz Néótól hamarosan. Az amerikai R&B énekes és dalszerző 2006-ban mutatta meg a világnak, hogyan kell stílusosan és sejmesen énekelni a szerelemről. Itt a Sexy Love, mindjárt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11-et üt az óra, úgyhogy jöjjenek június 21-e vasárnap friss hírei, aztán szólnak újból a legjobb zenék, az év legrövidebb éjszakájáról énekel Kylie Minogue. És nem csak a hírekben hallunk majd a mai időjárásról. Valmár, Manuel, éget a nap.
2: Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat, hogy hétköznap. Mindenki itt van, aki számít. Tölt meg az alkohol, elkábít.
1: Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már szolgálatban vannak az osztrák vasúti kocsik. Családok százainak segített a máltai szeretett szolgálat. Elkezdődött a csillagászati nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Forgalomba álltak az osztrák vasúttársaság személyszállító vasúti kocsijai. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, 10 szerelvény állt munkába. A tárcavezető rámutatott, azért volt szükség rájuk, mert a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A balatoni kék hullám IC-n 4, a békés IC-n szintén 4 osztrák kocsi állt szolgálatba. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze a mi közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: Többen meghaltak közúti balesetekben már a Virradóra. Veszprém vármegyében a 77-es úton történt karambol éjjel Tótvázsonynál. Két autó ütközött frontálisan, ketten életüket vesztették, négyen megsérültek. Hajnalban Jász-Nagykunszolnok vármegyében Zagyvarékasnál is halálos baleset történt. Szintén két kocsi ütközött frontálisan, az egyik sofőr életét vesztette. Itt a nyári napforduló, pontosan ma 10 óra 24 perckor elkezdődött a csillagászati nyár. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka, írja a Hungaromet. Sok napsütésre számíthatunk, de délutántól többfelé lehet eső, zápor, zivatar, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél. A csúcshőmérséklet ma 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűző naptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok. 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kellemes délelőttöt, jó pihenést, jó strandolást, jó hűsölést kívánok, vagy kitartást a hétvégi műszakhoz. Június 21-e van vasárnap, Alajos Leila napja. 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában hozom a Magna Cum Laude-t, Nelly Furtado-t, az óra pedig hűsöléssel indul. The Rasmus in the Shadows. Irány az árnyék.
0: Best

Veszt-FM a legjobb zenék, Desiree 94-es pozitív lélekemelő popszól himnuszával megyünk tovább, a legjobb emlékeztető arra, hogy bízzunk önmagunkban, és legyünk önmagunk. You gotta be a csillagászati nyár első napján, június 21-én, vasárnap, itt a Veszt-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Mielőtt végleg átadjuk magunkat a délutáni csobbanásnak, hamarosan zárul a délelőtt a Spice Girls egykori Sporty Spice-ával. Melanie C 2000-ben Hex Hector zseniális dance remixével tarolta le a nyári klubokat. Szól mindjárt az I Turn To You a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már B. Németh Diával, aki a Yolanda Be Cool Vino Speak Americanoját készítette be. Én ebből mutatok most egy rövid részletet, és jó étvágyat kívánva a vasárnapi ebédhez. Várok majd holnap reggel is mindenkit itt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vörös kód figyelmeztet a legveszélyeztetettebbekre. Többen rendelkeznek akár félévi tartalékkal is. Nagyon erős az UV-sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Ez felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre. A szociális intézményeknek pedig fogadnia kell a hajléktalan embereket a diszpécser szolgálat jelzése alapján, jelezte közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos rámutatott, a hőségriadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idősekre, a gyerekekre, a fogyatékossággal élő krónikus beteg és hajléktalan emberekre. Ilyenkor ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Javult a magyarok pénzügyi ellenálló képessége, ez derül ki egy pénzintézet friss kutatásából. Ez szerint még tavaly a lakosság 42%-a tudott volna legfeljebb egy hónapig megélni a megtakarításaiból jövedelem nélkül, addig ez az arány idén 30%-ra csökkent, míg a legalább fél évre elegendő tartalékkal rendelkezők aránya 37-ről 42%-ra nőtt. A nők és férfiak között jelentős a különbség. A nők között 40, a férfiaknál 20% az, aki csak egy havi tartalékkal rendelkezik. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos, hogy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos, hogy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengő hangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
1: Nagyon erős az UVB-sugárzás ma. A Hungaromet adatai szerint akár a 7 és feles értéket is elérheti országszerte, de néhol akár az extrém erős szintet is. Ilyenkor az érzékenyebb bőrűek akár negyed óra alatt is leéghetnek. A legmelegebb órákban 11 és 15 óra között kerüljük a tűzőnapot, viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Sok napsütésre számíthatunk, de délutántól többfelé lehet eső, zápor, zivatar, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél. A csúcshőmérséklet ma 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűzőnaptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok. 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Dél múlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután. Én Béné Meddia vagyok, nem is akármilyen dallal. Yolanda Be Cool és a Vino Speak Americano, ami 2010-ben robbant be. Egyébként egy régi olasz swing szám modern feldolgozásáról van szó, ami több ország slágerlistáját is vezette. Jó rádiózást!
3: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, a Delight és a Groovies in the Heart érkezik most, ami 1990-ben jelent meg. A dal produceri munkáját Prince Paul segítette, aki a hip-hop világából hozta a kreatív szemléletét. Érdekesség, hogy a zenekar énekesnője Lady Miss extravagáns retro diva stílusa legalább annyira hozzájárult a sikerhez, mint maga a zene. Több országban top 10-es lett, és máig gyakran használják filmekben, reklámokban. Kult státuszát az adja, hogy tökéletesen összefoglalja a 90-es évek elejé klubkultúra színes műfajkedverű hangulatát. Ez már a Groovies in the Heart, itt a Best FM-en.

0: Beszefem, a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, könnyű átkelési szakaszán pedig a 109-es és a 110-es kilométer között gyalogos átkelő helyet és hozzá közvilágítást létesítenek. Mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. Aztán a 6-os főúton Hirt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. A 10-es főúton Süttőn a 62-es kilométernél földkábeleket telepítenek, egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 11-es főúton Szentendrénél pedig a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkületre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Vigyázz magadra az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az egy órás hírek érkeznek most, aztán hozom az Iron Mafiát is. Ez lesz a pont olyan, mint rég, és Ricky Martin is itt lesz velünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már szolgálatban vannak az osztrák vasúti kocsik, nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid, ma van apák napja. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Forgalomba álltak az osztrák vasúttársaság személyszállító vasúti kocsijai, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, 10 szerelvény állt munkába. A tárcavezető rámutatott, azért volt szükség rájuk, mert a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A balatoni kék hullám IC-n 4, a békés IC-n szintén 4 osztrák kocsi állt szolgálatba. Holnap indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy a kánikulában csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közelében könnyebben alakulhat ki szénmonoxid. Tavaly a hőségriasztások idején több mint 120 alkalommal kellett a tűzoltóknak ilyen esetekhez vonulniuk. A hatóság azt javasolja, hogy az otthonokban nyáron is használjanak szénmonoxid érzékelőt, mert a berendezés életet menthet. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, a jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
2: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apa és anya mást tesz hozzá a gyerekhez, például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik jobban a probléma megoldó készsége, a megküzdő képessége, vagy akár az elengedésben jobbak az apák, tehát kell egy apai, anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
1: Sok napsütésre számíthatunk, de délutántól többfelé lehet eső, zápor, zivatar, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél. A csúcshőmérséklet ma 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűző naptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok, 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Június 21-e van ma, a Leilánkat és az Alajosokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Nagyon boldog névnapot kívánok én is. Egy óra múlt néhány perccel rógbogunk tovább a legjobb zenékkel, én Béni Meddia vagyok, és a Best délutánból nem hiányozhat Ricky Martin sláger, ami 2000-ben jelent meg. A latin pop egyik nagy nemzetközi slágere lett, ez a She Bangs.
0: Best

Beszéljünk a legjobb zenék, egy 1997-es slágerrel folytatjuk most, ami az egyik legismertebb pozitív hangvételű dala lett Coolionnak, ez pedig nem más, mint a See You When You Get There. A dal egy ritka klasszikus hip-hop kombináció, hiszen van benne gospel kórus is, ami emelkedett inspiráló hangulatot ad neki. A kitartásról és az életút fontosságáról szól, több országban is top 10-es sláger lett. Ez már Coolio és a See You When You Get There, itt a Best FM-en.

Rádió FM, a legjobb zenék. Itt vagyok az útinfókkal. A 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon, a Szent István-Tisza hídon a dilatáció szerkezete

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hatalmas kedvencekkel megyünk tovább, mutatom! Ez az Vanessa Amorosz és az Absolutely Everybody, és Mark Ronson és Amy Winehouse közöse is felcsendül rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Akár szeptember elején megkezdheti működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Vörös kód van érvényben, lejátszották az 1000. meccset a labdarúgó VB-k történetében. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
2: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya más tesz hozzá a gyerek. Tehát például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik a probléma megoldó készséget, a megküzdő képességet, vagy akár az elengedésben jobbak az apák. Tehát kell egy apai-anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
1: Túl vagyunk az 1000. Történelmi mérkőzésen aratott fölényes győzelmet Japán a labdarúgó világbajnokságon. Az F csoportban a japánok 4-0-ra verték Tunéziát a világbajnokságon. Bajnokságok történetének 1000. találkozóján, amelyet a nagykárolyi születésű Kovács István vezetett. A japánoknál Ueda 2 gólt is szerzett, ezzel ő lett az első japán futballista, aki duplázni tudott világbajnoki meccsen. Gyengén felhős napos idő várható, csak kevés helyen esett. Később egyre több felé alakulhat ki több hullámban zápor zivatar. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Általában 31 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap a gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok továbbra is nagy számban előfordulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Üdv mindenkinek 2 óra után, és én Béni Meddia vagyok, ez még mindig a vasárnapi Best délután. Amy Winehouse-zal a Valerie című felvételét hoztam, ami egy feldolgozás, eredetileg a The Zootons 2006-os számából. Amy verziója 2007-ben a Mark Ronsonnal közös albumon jelent meg, és ezzel a szó retro hangzásával teljesen új életet adott a dalnak. Best FM.

legjobb zenék, most jön öt srác, vagyis a Five és a Keep on Moving, ami 1999-ben jelent meg, és az egyik legnagyobb slágerük lett, több országban lista vezető volt. A dal a brit pop és R&B hangzást ötvözi, ami azért akkoriban frissnek számított a fiúbandák között. A kitartásról és az előre haladásról szól, igazán motiváló üzenettel, és biztos sokan emlékeznek a klipre is, ne meg a koreográfiára, ami nagy szerepet játszott abban, hogy a banda a nemzetközi szinten is ismert lett. Ez volt az egyik dal, ami igazán bebetonozta a Five helyét a 90-es évek végének popkultúrájában. Ez már a Five és a Keep on Moving a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M6-oson például Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet nagy tétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Aztán ugyancsak az M6-oson a főváros felé a 141-es és a 139-es kilométer között a Szekszárd Palánk Bogyiszló csomópont után lezárták a belső és a külső sávot, a forgalmat a leálló sávra terelik, Budapest felé pedig a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, ott a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a külső sávot. Balesetmentes közlekedés mindenkinek, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, Britney és Madonna után jönnek mindjárt a legfrissebb hírek, hiszen hamarosan itt a 3 óra. Sean Paul pedig indítja is a következő órát a VB Burning-nál, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig a Vénuszé a terep. A világ közepén, már a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
2: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
1: Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: 35 éves az Alsóvárosi Nyugdíjas Klub Fehérváron. Júliusban érkezik az EFOT. Idén is megrendezik az emlékparki nyarat Pákozdon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte az Alsóvárosi Nyugdíjas Klub Székesfehérváron. Az 1991-ben alapított közösség 3,5 évtizede kínál tartalmas programot a városrész szépkorúinak. A klub tagjai az évek során kirándulásokon, múzeumlátogatásokon, betélkedőkön, valamint közösségi rendezvényeken vettek részt, erős közösséget építettek. A jubileumi ünnepségen Mészáros Attila alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője köszöntötte a klubot, és polgármesteri emléklapot adott át az évforduló alkalmából. Horváth Miklós Csaba alpolgármesterrel együtt megköszönték a klubvezetők és a tagság munkáját, valamint azt, hogy aktívan részt vesznek Székesfehérvár közösségi életében. A jelenleg 24 tagot számláló klub ma is két hetente találkozik, bizonyítva, hogy a közösség ereje és az együtt töltött idő értéke az évek múlásával sem csökken, írja székesfehérvár.hu. Fél évszázados jubileumát ünnepli idén az EFOT Fesztivál. Az 50. alkalomra a szervezők eddig példanélküli együttműködést jelentettek be, a rendezvénynek egyszerre 4 felsőoktatási intézmény lesz a házigazdája. Lasztovica Gábor, az EFOT Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a jubileumi fesztivál mögött a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pannon Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem áll. A július 8 és 12-e között a Velencei tó partján sukorul megrendezett EFOT így nem csak az 50 éves múltja miatt ígérkezik különlegesnek, hanem azért is, mert új fejezetet nyithat a fesztivál történetében, írja Feol. 14. alkalommal rendezik meg az Emlékparki Nyár programsorozatot június 26-a és augusztus 7-e között. Az eseményt a Katonai Emlékpark Pákozd Sukoró területén tartják. A szabadtéri rendezvénysorozat idén is koncertekkel, irodalmi estekkel és zenei különlegességekkel várja a közönséget. A programban több ismert művész is szerepel, köztük Bródi János, Mácsai Pál és Paja Bea. A nyitóestet Szekeres Adrián, Faludi Judit és Szenthelyi Krisztián Összehangolva című műsora adja. A nyitókoncert ingyenesen látogatható, írja Feol. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Este még erősen felhős lesz az ég, éjszaka csökken a felhőzet, zápor kora este még előfordulhat, az északnyugati szél gyenge, néha mérsékelt lesz. A jövő héten az időjárásban jelentősebb változás nincs kilátásban, sok lesz a napsütés, és némi csökkenés ugyan lesz a hőmérsékletben, de marad a kánikula. A csapadék esélye minimális, de főként a hét első felében azért nem kizárható egy-egy zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Fehérvár, hello Velence, nagyon vidám, kellemes vasárnap délutánt kívánok Önnek. Június 21-én, ami azon kívül, hogy a bátyám születésnapja, azon kívül még a nyár kezdete is, illetve Alajos Leila és Alojzia nevű hallgatóink névnapja is. A mikrofonnál Nagy Deci a folytatásban egészen 18 óráig. Lehet, hogy józtunk együtt.
0: 101.8 és 90.4 Best

101,9 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Június 21-e van, ami azt jelenti, hogy tegnap bizony lezajlott a 22. Tűzzelvassal fesztivál, viszont ez nem jelenti azt, hogy véget ért volna a programok sora a Rácz utcában, ugyanis a Fehérvári Kézművesek Egyesülete csatlakozott a Nemzetközi Csipke Naphoz is, amelynek keretében csipkeverő mesterek avatnak be minket mesterségükbe közterületen, úgynevezett csipkepontokon. Így ma Székesfehérváron is lehet találkozni az egyik cukrászdánál az alkotókkal, illetve egészen 4 óráig a Kézművesek házában is megtalálhatóak, és itt is várják az érdeklődőket a nyílt csipkeverő műhely napra. Életünk legjobb zenéi pedig 24-ben várják Önt itt a 101,9 bármikor is hangoljon a Bestre. Biztos lehet benne, hogy egyből a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában találkozunk.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a The Beavers-től szólt a Dübörög a ház az elmúlt percekben, holnap pedig hétfő lesz, ami azt jelenti, hogy ismét dübörög a véradási lehetőségek sora Fejérvár megyében is. A Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai holnap reggel 8 órától ismét várják a donorokat, nem csak az állandó véradói pontokon, hanem külső helyszíneken is. Ugye a székesfehérvári területi vérellátóban a Seregélyesi út 3-as szám alatt minden nap lehet vért adni, ezt már megszokhattuk, mint ahogy azt is, hogy külső pontokon, külső helyszíneken is várják az önkénteseket. Így holnap délelőtt 10 és 18 óra között Csákváron a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház épületében adhatunk vért, illetve 14 és 17.30 között pedig Pákozdon a Művelődési Házban. Szerdán a Seregélyesi Általános Iskola nyitja ki kapuit az önkéntesek előtt, csütörtökön pedig a Dunaújvárosi Munkás Művelődési Központ, illetve a Fehérvár Csurgói Művelődési Ház, a péntek pedig a Lovasberényieké lesz, úgyhogy ezeket az időpontokat és helyszíneket is érdemes megjegyezni, hogyha szeretne vért adni. Ez pedig azt teheti meg, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya viszont eléri az 50 kg-ot, és egészségesnek érzi magát. Lakcímkártya, tajkártya és személyi legyen önnél, ezt kérik a szakemberek, én pedig azt javaslom, hogy vigye magával a Best FM-et is, hiszen életünk legjobb zenét hallgatva sokkal gyorsabban telik az idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
3: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
2: Irány az Auchan, spórolj okosan!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90.

Magyarország, 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Vasárnap van június 21-e, ami azt jelenti, hogy ma ér véget, ha a rendőrség egy hetes rosszból akciója. Az Országos Rendőrfőkapitányság weboldalán közölte, hogy az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján kiemelt figyelmet fordítanak ezen a héten az ittas, illetve bódult állapotban közlekedő sofőrök kiszűrésére a forgalomból. Ez a rosszból akció országosan, így Fejérvár megyében is dübörög a héten, még a mai nap folyamán is. Ennek célja a közlekedés biztonság javítása, illetve a közúti balesetek megelőzése is. Vezessen óvatosan, hiszen mindenkit hazavárnak. De tudja, ne csak azért tartsa be ezeket a szabályokat, mert a rendőrök ellenőriznek, hanem azért is, mert mindenkit hazavárnak. Hogyha pedig ezen kívül van közlekedési infója Székesfehérvár vagy a Velencei tó térségének útjairól, akkor pedig arra kérem, hogy azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Bent a neved. Az órát pedig Avril Lavigne slágerével kezdjük a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
3: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
4: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
3: Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Nyári diákmunkára várják a fiatalokat Székesfehérváron. Második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivált októberben. Továbbra is marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Nyári diákmunkára várja a 16 és 25 év közötti fiatalok jelentkezését a Székesfehérvári Polgármesteri Hivatal. A foglalkoztatás két turnusban, júliusban és augusztusban zajlik, napi 6 órás munkaidőben. A diákok feladatai közé tartozik a bútorok, irodaszerek és kellékanyagok mozgatása, valamint az irattár rendezése. Jelentkezhetnek azok a székesfehérvári lakó vagy tartózkodási helyen rendelkező fiatalok, akik a munkakezdésig betöltik a 16. életévüket, de még nem múltak el 20 évesek. A júliusi turnusra június 24-ig, az augusztusira július 15-ig lehet jelentkezni elektronikus úton. A részletes pályázati feltételek és a szükséges dokumentumok a város honlapján érhetők el. Második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivált. Az eseményt október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetem Rákóczi utcai épületében. A háromnapos fesztivál programja minden korosztálynak szól, 8 egész estés dokumentumfilm, pályázatra beérkezett alkotások, a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak terepgyakorlatán forgatott filmek, kiállítások, beszélgetések, valamint koncertek színesítik a palettát. A szervezők célja idén is a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése, a közösségépítés és az érzékenyítés. A fesztiválhoz kapcsolódva ismét meghirdették a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A fiatalok szabadon választott témában készíthetnek legfeljebb 10 perces alkotásokat. A filmeket szeptember 20-áig tölthetik fel a FEDOK hivatalos oldalán. A legjobbakat szakmai zsűri értékeli. A díjazott alkotásokat a fesztivál záró napján vetítik le a közönség számára, írja székesfehérvár.hu. Új kiállítás nyílt a Kápolnásnyéki Halászkastélyban. Molnár János a Sárkány ellenében című tárlata a festő és grafikus művész gazdag életművét mutatja be a közönségnek. A megnyitón L. Simon László író, költő, a Magyar Művészeti Akadémia irodalom tagozatának vezetője köszöntötte a művészt és a vendégeket, majd Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója nyitotta meg és ajánlotta a közönség figyelmébe a kiállítást. A tárlat július 11-ig a kastély nyitvatartási idejében látogatható. Este még erősen felhős lesz az ég, éjszaka csökken a felhőzet, zápor kora este még előfordulhat, az északnyugati szél gyenge, néha mérsékelt lesz. A jövő héten az időjárásban jelentősebb változás nincs kilátásban, sok lesz a napsütés, és némi csökkenés ugyan lesz a hőmérsékletben, de marad a kánikula. A csapadék esélye minimális, de főként a hét első felében azért nem kizárható egy-egy zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után folytatódik is a pörgés itt a 101.8 és 90.4-en, amely robogásban olyan jó kis előadók lesznek a társaink, mint a Gorillaz, pörög majd a Dare, de itt lesz velünk Horváth Tomi újdonsága is, a Megszakad. Ez már biztos, mint ahogy az is tuti, hogy az órát Avril Lavigne slágerével kezdjük már is. Pörög, az kedve baj.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben kicsit felerősödhetnek az éjszakai zajok a jövő héten is, hiszen a MÁV tájékoztatása szerint ebben a hónapban több időpontban és több állomást érintően zajjal járó éjszakai munkavégzés várható. A Székesfehérvár Komárom vasútvonalat érintően, ami pedig azt jelenti, hogy például holnap este 22 órától másnap reggel 6-ig Móron, 23-án pedig a Nagy Igmánd Bábolna állomáson 22 órától másnap reggel 6-ig kell ilyen zajokra számítani. Emellett pedig egy a Budapest-Székesfehérvár vonalon végzett karbantartás miatt holnap reggel 8 órától június 26-án 3 óráig lezárják Székesfehérváron a Raktár utcai vasúti átjárót. Az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál ezen időszak alatt tartózkodhatnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek, amely miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a társaság. Én pedig arra kérem, hogyha ezen kívül van még közlekedési infója Székesfehérvár és a Velencei tó térségének útjairól, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben folytatódik az előadások sora, méghozzá a varázslatos előadások sora, ugyanis a Kápolnásnyéki Csajági Laura szabadtéri színpad idén is várja a színház szerelmeseit. Június 26-án, tehát jövő héten pénteken nyílik meg a szezon, miközben Jonathan Larson önéletrajzi műzikelje a TikTok Boom című alkotással. Ezt az átszintér tolmácsolásában láthatja majd a közönség. Aztán a Pomax Kult produkció vendégjátéka a Férjek a Slamasztikában című vígjáték követi majd az előadások sorát a Velencei tópartján. Összesen 10 produkció várja a közönséget a nyári szezonban, amelyben lesznek klasszikus bohózatok, zenés darabok, kortárs vígjátékok, de megható előadások is természetesen. A programokra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik pedig a 90-es, 2000-es évek zenei kínálatában, zenei hangulatában szeretnének elmerülni, mert hogy ezen időszak bestjeit gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk 024-ben, megállás nélkül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

ellen. 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely zenéket ősztől már megváltozott menetrend alapján élvezhetünk és hallgathatunk, hogyha busszal szoktunk közlekedni, és azzal ütjük el az időt, hogy közben zenét hallgatunk, hiszen további menetrendi módosításokra kell számítani Székesfehérvár helyi közösségi közlekedésében. A lakossági, illetve a munkáltatói jelzéseket figyelembe véve egy újabb menetrend módosítás, illetve annak társadalmi másítása kezdődhet meg. A tervezetben egy fontos bővítés is szerepel, amelynek köszönhetően olyan területeket is bekapcsolnak majd a hálózatba, ami az autóbusz közlekedés szempontjából eddig nem volt elérhető. Így a Harmatos völgy, a Sóstó 1-2, illetve az Öreghegy bizonyos részei is. A hálózat bővítésére már gyártás alatt is van az a három elektromos midibusz, amelyek hamarosan be is tudnak állni a helyi közösségi közlekedésbe. Hogy mire számíthatunk ezzel kapcsolatban, arról pedig a város weboldalán talál részletes infókat. Nálunk itt a Veszten pedig életünk legjobb zenéi épültek be a mindennapjainkba, hiszen bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, biztos lehet benne, hogy csak és kizárólag ezen időszak bestjeit tudja hallgatni, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy incifinci szünetet. Hírezünk, időjárásozunk, de aztán ígérem, hogy jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az eszembe jutottál. Az órát pedig az a J.Lo kezdi, aki egyike azoknak, akik óriási sikereket értek el zenei pályájukban is, na meg színészként is, mert hogy legújabb filmje is óriásit megy az egyik streaming szolgáltatónál. Na jön mindjárt a Get Right!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik Cosmix. Napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Új szakaszába lépett a Pedig program Székesfehérváron. Nyári alkotótábort hirdet a Kárpát-medencei Művészeti Névfőiskola. Zápor még előfordulhat. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Ficsúr Jerika. Tovább fejlődik a pedagógusok digitális felkészítését segítő Pedig program Fehérváron. Az Alba Innovár által működtetett kezdeményezés jövőjéről és fejlesztési irányairól egyeztettek a partneriskolák vezetői. A 2019-ben indult okostanterem programból kinőtt hálózatban az elmúlt 7 évben több mint 600 millió forint értékű fejlesztés jött létre önkormányzati és vállalati támogatással. 20 intézményben alakítottak ki modern digitális tantermeket és biztosítottak módszertani képzéseket. A következő időszak egyik legfontosabb feladata a digitális pedagógiai munkaközösségek létrehozása lesz, amelyek az iskolákon belüli szakmai együttműködést erősítik. Megújul a digitális tudástár is, amely a pedagógusok által készített digitális tananyagokat, projekteket és jó gyakorlatokat gyűjti majd össze, segítve a tudásmegosztást a teljes Pedig hálózatban, írja székesfehérvár.hu. A Kápolnás Nyéki Liszt Művészházad otthont a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Mesés Szöszmötölők alkotótáborának. A július 13-a és 17-e közötti első turnusa 6-10 éveseket, az augusztus 3 és 7-e közötti táborba 10-13 éves gyermekeket várják. Az egyhetes elfoglaltság ideje alatt a fiatalok festékkel, fonállal, viasszal és a természet kincseivel készíthetnek különleges alkotásokat. A jelentkezési határidő június 28-a, regisztrálni a Főiskola honlapján található űrlap kitöltésével lehet, írja Feol. Újabb fejlesztések indulnak a Velencei tó térségében. A korszerűsítés útfelújításokat és kerékpáros beruházásokat is érintenek. A Magyar Falu program és a Top Plus forrásból Kápolnásnyík, Pákozd, Vereb és Adony környékén több szakaszon terveznek útfejlesztést, összesen több kilométer hosszan. Új bicikliutak előkészítése is zajlik, amelyek tovább erősíthetik a térség közlekedési hálózatát és turisztikai szerepét. A kiemelt beruházások között szerepel a 7-es főúttal párhuzamos kerékpáros útvonal, valamint a Dinnyési vasútállomásnál tervezett külön szintű kerékpáros átkelő. A fejlesztések mellett továbbra is fontos kérdés a Velencei tó vízszintje, amelyet szakemberek folyamatosan figyelnek, írja Feol. Este még erősen felhős lesz az ég, éjszaka csökken a felhőzet, zápor kora este még előfordulhat, az északnyugati szél gyenge, néha mérsékelt lesz. A jövő héten az időjárásban jelentősebb változás nincs kilátásban, sok lesz a napsütés, és némi csökkenés ugyan lesz a hőmérsékletben, de marad a kánikula. A csapadék esélye minimális, de főként a hét első felében azért nem kizárható egy-egy zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 órási hírek után robogunk ki tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90.4-en, amely robogás DJ Bikivel majd tovább folytatódik 18 órától, hiszen akkor startol a Best FM Night Shift, de addig is itt lesz velünk a Train és a Hey Soul Sister, és Kollányi Zsuzsi és Kova közöse is az eszembe jutottál, az órát pedig J-Lo kezdi.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Amely térségben fel kell kötniük a gatyájukat az autósoknak holnaptól, hiszen közműépítési munkálatok miatt egy hónapra lezárnak egy nagyon-nagyon forgalmas útszakaszt, méghozzá a Budai út, Várkörút és Távirda utca közötti szakaszát. Holnap reggel 8 órától, tervezetten július 26-áig mindkét irányba lezárják ezt az átmenő gépjármű forgalom elől, amely időszak alatt még a buszjáratok is terelő útvonalon közlekednek, úgyhogy ha holnap reggel indul munkába, és mondjuk 8-ra szeretne beérni, és ezt az útvonalat szokta használni, akkor azt javaslom, hogy ezt most egy picit variálja át, mert biztos, hogy nagy lesz itt a forgalom, és hát a fennakadás, mire megszokjuk, hogy ezen a részen nem érdemes autózni. A lezárás miatt a Budain a Piac tér irányába közlekedő járművek a Budai Deák Ferenc József Attila utca csomóponttól kizárólag a Deák és a József irányába tudnak majd haladni. A József Attila utcáról a Budai útra jobbra kanyarodni nem lehet, csupán a Deákra való egyenes haladás lesz megengedett. A Távirda és a József Attila utca közötti szakaszon egyébként biztosított marad a gépjárműforgalom, viszont a Budain a kifelé vezető irányban a Budai Várkörút Prohászka autókárú csomópontba érkezők a Budain nem tudnak majd tovább haladni, csak a Várkörút és a Prohászka felé. A utcár érinti a 14-es, 14G, 22-es, 23E, 40-es, 41-es, 42-es és 44-es helyi buszjáratok vonalát is. Érdemes ezt is csekkolni, mielőtt útnak indul. A közlekedők megértését és türelmét kérik a szakemberek, de hát ezekre a munkálatokra szükség van. Én pedig jó sokszor elmondom még önnek, nehogy aztán véletlenül belefusson úgy, ahogy én szoktam, hogy elmondom itt a Best délután van a közlekedési infókat, aztán persze, hogy arra megyek, amerre nem kellene. Hogyha pedig van útinfója a térség útjairól, akkor arra kérem, hogy ezt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Június 21-e van, hát mit is lehetne mondani, a nyár kezdetén vagyunk, hivatalosan is elstartolt a summer időszak. Már vége a sulinak is a gyerekek számára, úgyhogy kezdődik a nyári szünet, a szabadságok, az utazások, sokan indulnak útnak hosszabb útra autóval. Viszont érdemes néhány fontos dologra felkészülni, mielőtt nekivágunk. Az utazás előtt készítsük fel az autónkat, ugye ezt remélem mondani sem kell, nézzük át minden alkatrészt, minden dolgot, amit cserélni kell, amit fel kell tölteni, azt intézzük el, és nézzük meg a világító berendezéseinket is, hogy minden rendben van-e. Tervezzük meg az utazásunkat, nézzük meg a térképen, hogy milyen útvonalon tudunk legjobban és leggyorsabban eljutni a célunkhoz. Ugye ilyenkor az M7-esen óriási forgalom szokott lenni, de például, hogyha a Balatonhoz utazunk, akkor nem csak ezt az autópályát lehet használni, hanem például az M1-es, aztán a 8-11-es, valamint a 8-as számú főutakat, de igénybe vehető az M6-os autópálya is. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Közút. Hogyha tehetjük, akkor kerüljük a csúcsforgalmi időszakot, ami pedig azt jelenti, hogy péntek délután és szombat délelőtt indulnak el a legtöbben a fővárosból a Velencei tóra vagy a Balatonra, és vasárnap este hétfőn reggel érkeznek vissza a fővárosba. Hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljunk útnak, és legyen a kocsiban ásványvíz, valamint frissítő is. Erős forgalomban különösen figyeljünk a követési távolság betartására, figyeljük az útirányjelző táblák jelzéseit, és hogyha a torlódást vagy jelentős lassulást észlelünk, akkor fékezzünk fokozatosan és kapcsoljuk be a díszvillogót. Torlódás esetén segítsük a mentésben résztvevő járművek előrejutását a külső forgalmi sávban jobbra, a belsőben pedig balra húzódással, ugye ez a biztonsági folyosó. A leálló sávot akkor se vegyük igénybe, hogyha a forgalom megáll vagy lépésben halad. Sose forduljunk meg az autópályán, ne tolassunk vissza az előző csomópont felé, csak akkor, hogyha erre külön utasítást kapunk a rendőrtől. Vezessen óvatosan, hiszen mindenkit hazavárnak. És tudja, hogyha van bármilyen útinfója Székesfehérvár vagy a Velencei tó környékének útjairól, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Robbie Williams és Kylie Minogue közöse után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Biki és indul vele a vasárnap esti Night Shift. Én pedig most Ákos Ember Maradj című dalával mára búcsúzom, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a hétfői beszéd utánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vörös kód van érvényben, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal már ősszel megkezdheti működését. Holnap meg lesz a labdarúgó NB1 új programja. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
2: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya más tesz hozzá a gyerek. Hát például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik a probléma megoldó készséget, a megküzdő képességet, vagy akár az elengedésben jobbak az apák. Tehát kell egy apai, anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
1: Holnap délelőtt kiderül, hogy milyen párosításokkal rajtol az OTP Bankliga új idénye. A Magyar Labdarúgó Szövetség 10 óra 30 perckor készíti el a 2026-27-es szezon sorsolását. Az NB1 július 25-én indul. Az új idény egyik érdekessége, hogy változik a kiesési rendszer. A 12. helyezett automatikusan búcsúzik, a 11. pedig osztályozót játszik. Gyengén felhős, derült idő várható, csak kevés helyen eshet. Később egyre több felé, akár több hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális zivatarok, záporok továbbra is kialakulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki minket hallgat, a következő 120 percben Chill, Lounge és Deep House mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Best

0: 10-ben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Hónapokkal ezelőtt volt nekem egy olyan kijelentésem, amire most valaki emlékeztetett, hogy 150 után én már nem fogom számolni, majd csak szólok, hogyha új mixek kerülnek fel a mixcloud.com/DJ White Boy oldalamra. Most tartunk 150-nél, tehát most még azért szólok, hogy 150 korábbi nácsítás mixem elérhető a mixcloud.com/DJ White Boy profilomon, és hogyha oda feliratkoztok, vagy azt lájkoljátok, szívecskézitek, küvelykújjazzátok, nem tudom a Mixcloud-nál mi kell, de akkor az a legegyszerűbb, mert hogyha esetleg lemaradnátok arról, hogy szólok, hogy kerültek fel új mixek, ti erről akkor is fogtok értesítést kapni rögtön első kézből, úgyhogy érdemes oda feliratkozni. Mixcloud.com/DJ White Boy, a mixek mellett természetesen most is ott vannak a tracklisták.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Ugyanígy kellemes hátradőlősbe folytatjuk tovább a vasárnap estét. Csak este 7-től a lemezjátszók mögött már vasárnapi rezidensünk áll, de a hangulat marad ugyanez. Chill, lounge és deep house. 7-től 8-ig DJ Németivel a lemezjátszók mögött.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
1: Come on. Let's do this, gangster.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vizet kapnak az utasok a MÁV-nál, megdőlt a melegrekord, megemelnék a turisták belépőjét Velencébe. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ingyen vizet oszt a MÁV és a Volán a hőség miatt. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között kaphatnak palackozott vizet az utasok a fő pályaudvarokon és autóbuszállomásokon a készlet erejéig. Budapesten a déli, a keleti és a nyugati pályaudvaron, vidéken többek között Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsen és Szegeden biztosítanak frissítőt. Több állomáson párakapuk is működnek. A MÁV arra kéri az utazókat, hogy elegendő folyadékkal induljanak útnak, és különösen figyeljenek az idősekre, valamint a kisgyermekekre. A hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Holnap kezdődik a Nébih nyári élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat. Különösen a grill és sütnivaló kolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcs forgalmazás területén is. Még drágább lehet egy velencei kiruccanás. A város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra emelni az egynapos turisták belépődíját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2024-ben vezették be az 5 eurós belépőt, amely tavaly 2,4 millió euró bevételt hozott. A városvezetés szerint a cél nem a pénzszerzés, hanem a turisták visszaszorítása volt. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek továbbra sem fizetnek. Új országos melegrekord dőlt meg tegnap Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint a Szódon 37,1 Celsius fokot mértek, ami nem csak az idei nyár eddigi legmagasabb hőmérséklete, hanem új rekord is erre a napra. A korábbi csúcs 37 fok volt, ezt még 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen mérték, majd 2013-ban Újpesten újra regisztrálták ezt a rekordot. A forróság ráadásul még nem ért véget, a következő napokban is 30 fok feletti csúcs hőmérsékletekre kell készülni, helyenként záporokkal és heves zivatarokkal. Többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Később többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, akár több hullámban is. Az erősebb gócokat felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések is kísérhetik. Holnap a sok napsütés mellett ismét több helyen lehetnek záporok, zivatarok, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Kedden már nyugodtabb napos időre számíthatunk, kevesebb csapadékkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hát akkor a hölgyeket megkülönböztetett tisztelettel üdvözöljük ismét, mert hát tényleg a palik nagy részét valószínűleg elveszítettük, ugye Spanyolország játszik 6 óta világbajnoki csoportmeccset, úgyhogy hát drága hölgyeim, Csillánzs és Deep House itt még ettől függetlenül a következő órában, csak most már DJ Németével vasárnapi rendezésünkkel a lemezjátszok meg a

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Na és tényleg annyira elfociztuk a múlt vasárnapot, hogy mondtuk, hogy ezen a hétvégén nem, csak is és szigorúan a zenék meg a bulik. Na mi a helyzet a daytime partikkal kapcsolatban? Már tartotok ott, mint ami még anno az úgymond standard buliknak mondhatni az ilyen kötelező velejárója volt, hogy a végén már ugye te is mondtad, hogy hétről hétre nektek valami újat ki kellett találni. Tehát az, hogy lejön az ember és bőzik, az nem volt elég. Most még egyelőre ott tartanak az emberek, hogy és jól idézőben. Igen, tehát hogy még elég az, hogy daytime party, vagy most már a daytime partyban is már gondolkodni kell, hogy akkor múltkor voltunk egy szőlészetbe, akkor mondjuk most medence, aztán jövő héten, vagy ennyire azért még...
2: Szerintem ennyire nem jár ott. Most szerintem ott jár a történet, hogy ugye most egyre többen mindenki ráébredt arra, hogy ez egy úgymond menekülő út a szurokőzőjek úgymond leépüléséből, vagy válságából, és ugye egyre többen csinálják, és van mindenféle verzió, tehát mindenféle lakossági, kevésbé lakossági prémium daytime partik. Most ez egy trend lehet, ami bejött szerintem külföldről. Jó dolog amúgy szerintem, mert emberi időben tudsz szórakozni, és emberi időben tudsz lefeküdni, nem borítja úgy fel a napi rendedet, vagy a bioritmusodat, hogyha, mint ahogy régen, ugye eljártunk a klubokba, és ugye reggel 6-kor végeztünk, igen. Utána még elmenni valóban kajázni, tehát mire ágybe került egy 7-8 óra, te lehassal, az sem volt egy
1: túlságosan egészségesége.
2: Igen, úgyhogy picit másabb átalakult, hát tud újat mutatni ez a szakma nekünk, ezért is szép, ugye? Ez a szegmens, ez a szórakoztatóiparnak ez a szegmense. Én örülök neki, mert most megint valami elkezdődött, valami megint most van valami fény az alagút végén, amit az elmúlt években azért egyre jobban mentünk be az alagútba, és most úgy látom, hogy hogy jövünk ki belőle, de ugye mindent a jó magyar szokáshoz híven, ugye mi eltúlzunk, túlzásba viszünk, mindenből ezt csinálunk, mindenki azt csinálja, mindegy, hogy mi, és előbb-utóbb ennek is el fog fogyni a varázsa, de ezzel nem tudsz így csinálni, mert mit tudom, kitalálták ott az elején a nagyok, vagy akik ügyesek voltak, vagy akik kreatívak voltak.
1: Most már mindenki megy utánuk.
2: Igen, mindenki megy utánuk, és akkor ez itt szépen úgy elkezd úgy elfogyni. Aztán majd meglátjuk, hogy mi jön ebből ki, ebből az egészből. Ez egy teljesen új dolog, szerintem. Most így a kis hazánkban is. Most élvezzük az előnyeit, ennyi, és ameddig lehet, csináljuk, ameddig van rá érdeklődés, ameddig nincs túlzottan elcsépelve.
1: Jó, hát akkor mi meg most ebben a 60 percben élvezzük a chill lounge és a deep house előnyeit. DJ Németnek köszönhetően.

0: X-ben, megszakítás nélkül.
1: Na, és akkor még visszatérve a daytime partikhoz, egy éjszakai bulival, idézőjebb a standard éjszakai bulival összehasonlítva, mennyire más a dinamikája egy nappali bulinak? Ugyanúgy lassan gyűlnek, mint ahogy az éjszaka, és a végére már kevesen maradnak, vagy ennek köszönhetően, hogy ez egy élhetőbb időpontban van, simán tudjátok teltházzal zárni, azt mondod, hogy mondjuk éjfélig tart a buli, hogy éjfélkor ott még rottyon a tánctér, máshogy fogyasztanak, szóval mi az, amilyen markáns különbség mondjuk az eddig megszokott éjszakai bulikhoz képest?
2: Picit másabb, ugye szerintem sokkal nehezebben gyűlnek, mert az éjszakai buliknál rövidebb idő is volt, hogy begyűljenek, itt azért van, amikor már elkezdődik délben 1-2 órakor, sokkal nehezebben gyűlnek be, de sokkal hamarabb el is fáradnak az emberek, az a tapasztalat, hogy mit tudom, terveztük hajnal 2-3-ig ezeket, meg látom, hogy van, aki úgy csinálja, hogy 12 órás partikat, de azt látom, hogy elfáradnak.
1: Na, tehát
2: kijönnek, jó idő, napsütés, ugye...
1: Csak leszívja azért az energiákat, persze.
2: Feltétlen, az elején ugye nem feltétlen buliznak, hanem inkább elmannak, kiszokatnak, beszélnek, lötyögnek. Ugye Magyarországon nehéz azt átvinni az embereken, hogy fényes nappal is már bulizzanak, táncoljanak.
1: Van egy valahogy székelőség?
2: Igen, meg az emberek agyában tradíciókon át ugye az rögződött, hogy akkor van buli, amikor este van sötét, van, villognak a fények, színes fények, és akkor buli van. És ugye itt nappal van, lát mindenki, nehezebben állnak fel, nehezebben oldódnak az emberek. Általában a bulit mindig a csajok indítják be.
1: Ez így van.
2: És ugye ők meg azért szégyenlősebbek, úgy mindenki őket nézi. Nyilván van már az a hangulat, vagy az a kis alkohol, ami ezeket oldja, és akkor könnyebben elindult. Például nekünk is az volt a legutóbbi rendezvényünkkel kapcsolatban a tapasztalat, hogy begyűltek, sokan voltak, kiszogattak, raktunk ki magas asztalokat, körbeállták, jó volt a hangulat, látszott, hogy úgy mozognak, élvezik, csak úgy a táncparket nem akart ugye, de sütött még a nap, hát még nem akart úgy elindulni, és akkor volt két lány, aki így felállt, aki bátor volt, és akkor ez beindította az
1: és
2: egészet,
1: akkor
2: már a többiek is felmehettek állni. Úgyhogy van egy kis pszichológia is ennek. Más nyilván, mint az éjszakai rendezvények, és mondom, hamarabb is elfáradnak. Tehát alakultak a set time-ok, és hát
1: bocsánat, ezt kell alkalmazkodni. Milyen magasságban szoktatok kizárni? Éjfél? 2?
2: Sokkal hamarabb. 8

0: de...
1: Maradjuk, hogy majd tanulni kell még egyelőre a daytime partikat.
0: Hát igen, mindenből tanulni kell, persze mindenből tanulni kell. Ugye azt kell folyamatosan elemezni, hogy az emberek hogy reagálnak, a vendégek hogy reagálnak különböző dolgokra, és akkor abból jön ki egy kerek egész, és akkor

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Hát akkor ennek a vasárnapi szettnek is a végére értük, Pisti, nagyon-nagyon szépen köszönjük.
2: Én is nagyon köszönöm.
1: Ugyanígy, ugyanitt. Jövő vasárnap héttől.
2: Találkozunk.
1: Köszönjük. Köszönjük. Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Túl vagyunk a nyári napfordulón, több vonat megy a Balaton felé. Egyelőre marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Elindult a nyári főszezon a MÁV csoportnál. Augusztus végéig több vonat és autóbusz közlekedik a Balaton felé. Ráadásul a magyar tenger nem csak Budapestről, hanem az ország számos nagyvárosából közvetlenül is elérhető. A vasúttársaság szerint idén a pontosabb közlekedésre és a nagyobb kapacitásra helyezik a hangsúlyt. A balatoni Intercity-kre továbbra is kötelező a helyjegy, és a bringásoknak pedig kerékpár helyjegyet kell váltaniuk. A nyári időszakra több mint 200 légkondicionált pótlóbuszt is készít. Szemlétbe állítottak, hogy műszaki hiba esetén gyorsan segíteni tudják az utasok továbbjutását. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek a Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek. Felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak. Nagyon fontos, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: Megérkezett a csillagászati nyár, ma délelőtt 10 óra 24 perckor volt a nyári napforduló. Ilyenkor a nap látszólagos útja eléri a legészakibb pontját, és megkezdi visszaútját a baktérítő felé. Érdekesség, hogy bár most van a legtöbb napsütéses óránk, a Föld ebben az időszakban van a legtávolabb a naptól. Még drágább lehet egy velencei kiruccanás. A város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra emelni az egynapos turisták belépő díját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2024-ben vezették be az 5 eurós belépőt, amely tavaly 2,4 millió euró bevételt hozott. A városvezetés szerint a cél nem a pénzszerzés, hanem a turisták visszaszorítása volt. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek továbbra sem fizetnek. Gyengén felhős, derült idő várható, csak kevés helyen eshet. Később egyre több felé, akár több hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális zivatarok, záporok továbbra is kialakulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, és azt meg aztán pláne nagyon, de nagyon remélem, hogy felkészültetek a hétfőre. Hogyha nem, akkor segítek a legjobb zenékkel, a Rapture kezd nálunk.
3: Ez a Night Shift.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az a hölgy, aki még anno, amikor volt Spice Girls, akkor a Sporty Spice nevet, vagy gúny nevet, vagy becenevet viselte, és hát ennek elég nagy súlya is volt, mert hogy saját bevallása szerint annyira önkép és testképzavaros volt, hogy nagyon kemény szakembereknek a segítségére volt szüksége. Ő Melanie C, aki anno egy picit jobban lett, amikor saját szóló karrierbe kezdett. Jön tőle a Never Be The Same Again.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Fergie a Black Eyed Peas-ből való kiválása után szintén megpróbálkozott szóló karrierrel, és hát elég jó dalai is voltak, mint például a London Bridge vagy a Fergilicious. Viszont ezek után az R&B és hip-hop és mondjuk úgy, hogy pörgős dalok után úgy gondolta, hogy egy picit le kell lassítani, és csinált egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy nagyon letisztult, de mégis lassú dalt, aminek az érdekessége, hogy közel 30 zenész működött közre a háttérben. Ennyi. Ez a Big Girls Don't Cry.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, mikor megjelent egy bizonyos album, Ricky Martin úgy érezte, hogy van egy dal, aminek a drámai hatását egy női hang még jobban meg tudná erősíteni, rá tudna erősíteni, és ekkor felkérte a karrierje csúcsán lévő Christina Aguilera-t, akivel 2000 decemberében rögzítették az új verziót, és hát az elég ütős lett az egyszer biztos. Nobody Wants to be Lonely, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. A következő dalra mondhatnánk azt is, hölgyek, urak, hogy egy szó szerint összeollózott szerzemény, hiszen van benne egy kis Whitney Houston, és a biztonság kedvéért egy kis Montel Jordan is. Az előadó kérem szépen Spike, a dal pedig a Respect.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Ausztriából hoztak új vasúti kocsikat. Franciaországban a hőség miatt egyes helyeken nem lehet alkoholt fogyasztani. Közel 2000-en csobbantak a fővárosi öbölúszáson. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV-a nyári szezonban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy 10 az Osztrák Vasút Társaságtól érkezett személykocsi már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. Rendkívüli intézkedéseket vezettek be a Franciaországban tomboló hőhullám miatt. A leginkább érintett térségekben több állami rendezvényen megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a rosszullétek és a sürgősségi ellátások számát. Az ország nagy részén 40 fok körüli helyenként 41 fokos csúcshőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. A forróság már most komoly fennakadásokat okoz. Vasúti járatokat töröltek, egyes iskolák bezártak. Párizsban a parkokat és a köztereket éjszakára is nyitva tartják, hogy az emberek hűvösebb helyeken pihenhessenek. Közel 2000-en csobbantak a főváros szívében a 4. MOL Campus öbölúszáson. A Lágymányosi öbölben rendezett nyíltvízi úszó eseményen a résztvevők összesen mintegy 5000 kilométert teljesítettek a nyári kánikulában. A legnépszerűbbek az 1500 és 3000 méteres távok voltak, egyaránt 600-600 indulóval. Az ország 350 településéről érkeztek sportolók, a mezőnyben több mint 80-14 év alatti gyermek és több 70 év feletti úszó is rajtozált. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait, mondta rádiunknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elől fehér vagy kadmiumsárga, folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezés, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma.
1: Többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Később többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, akár több hullámban is. Az erősebb gócokat felhőszakadás, égeső és viharos széllökések is kísérhetik. Holnap a sok napsütés mellett ismét több helyen lehetnek záporok, zivatarok, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Kedden már nyugodtabb napos időre számíthatunk, kevesebb csapadékkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenkinek jól telik az éjszaka, és remélem, hogy mindenki felkészült a hétfőre. Ha nem, akkor a legjobb zenékkel segítek. Most kérem szépen a Destiny's Child kezd nálunk.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A leg-

0: Come on. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy szomorú dallam, egy szomorú vokál, egy szomorú dalszöveg le tudja hozni az embert az életről. Viszont vannak olyan esetek, amikor nem, csak kell hozzá mondjuk egy dübörgő breakbeat ritmus, egy kis zongora és egy olyan hang, ami szó szerint ilyen angyalihoz hasonló. Na kérem szépen, hát a BBD csapata ezt csinálta meg, jön az I Need Your Lovin'.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő szerzeményünk a legendás mexikói dalszerző Consuelo Velázquez 1940-es évekbeli azonos című Besame Mucho, Csókolj meg nagyon című romantikus bolerójának modern, elektronikus klubzenei átdolgozása. Az el-

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem vagyok egy nagyon nagy szerelmes dal rajongó, viszont a következőnél elhiszem, hogy az előadók komoly rezgés számon működnek együtt, mert hogy annyira együtt vannak, annyira élnek, és annyira össze vannak hangolva, mint egy házaspár. Ja, de hogy ők egy házaspár, hiszen jön Blake Shelton és Gwen Stefani, ez a Nobody But You. Don't have to leave.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azoknak üzenem, akik már nagyon a lefekvés gondolatával harcolnak, hogy akkor nagyon, de nagyon halkítsák le a rádiót, mert a következő dal egyszerűen arra ösztönzi minden egyes idegvéződésünket, hogy mozogjunk, kezdjen el mozogni a lábunk, a kezünk, a fejünk, és álljunk fel, és táncoljunk, mert hogy Kim Mazzel anno ezt érte el ezzel a dallal. Jön a Young Hearts Run Free.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal már ősszel megkezdheti működését. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút, továbbra is kánikula lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torokirritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél. Mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőtre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szóval elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
1: Holnap délelőtt kiderül, hogy milyen párosításokkal rajtol az OTP Bankliga új idénye. A Magyar Labdarúgó Szövetség 10 óra 30 perckor készíti el a 2026-27-es szezon sorsolását. Az NB1 július 25-én indul. Az új idény egyik érdekessége, hogy változik a kiesési rendszer. A 12. helyezett automatikusan búcsúzik, a 11. pedig osztályozót játszik. Gyengén felhős, derült idő várható, csak kevés helyen eshet. Később egyre több felé, akár több hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális zivatarok, záporok továbbra is kialakulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem vadul pihentek már, és remélem, hogy várjátok, hogy jöjjön a hétfő. Hogyha nem, akkor a legjobb zenékkel segítek rajta. A Britney Spears kezd, ez a Gimme More.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, vágjunk is bele, holnap Paulina névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni az Ákosokat, az Alvinákat, a Józsikákat, és a biztonság kedvéért a Krisztinákat és a Krisztineket, na meg a Tamásokat, tessék felköszönteni engem is, annyira nem fontos. Egy a lényeg, hogy holnap az legyen az első dolgot, hogy az előbbi felsorolásból az ismerősöket vagy családtagokat egy SMS-sel vagy egy telefonhívással köszönst fel. Ennyi. Vagy küld nekik egy dalt nálunk, mint például az Ace of Base-t, hiszen jön a Life is a Flower.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, bár a track zenéleg egy rendkívül pörgős, vidám és táncolható ritmusra épül, a dalszöveg mögött komoly személyes dráma húzódik. A frontember JK a dalt a korábbi menyasszonyával, Dennis van Outen brit tévés műsorvezetővel való fájdalmas szakítása ihletésére írta. De így kell ezt megcsinálni, hogy kifejezed az érzelmeidet, de valójában aki nem néz utána, az nem jön rá, hogy te mennyire szenvedsz, hanem bulizik rám. Le a kalappal. Jön Jamiroquai és a Little Elf.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, el tudom képzelni, hogy a 90-es években egy verhetetlen párost alkotott Jazzy Jeff és a The Fresh Prince, azaz Will Smith zenében legalábbis tuti, hogy ilyenek voltak, hiszen jön most tőlük a Summertime.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap éjszakát kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és itt 11 óra után szerintem az, hogy éjszaka már bőven megállja a helyét. A legjobb zenék meg aztán pláne megállják a helyüket, főleg itt a Best FM-en. Nelly kezd most nálunk, ezt kérem szépen, hölgyek, urak, a Hot in Here.
1: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, akkor nézzük meg, hogy mit tartogat számunkra a holnapi nap időjárása. Na kérem szépen, 24 fokra ébredünk, 35 lesz napközben, összvisz annyi, hogy durva kárnikula lesz, viszont gyengén felhős lesz az égbolt, úgyhogy ez egy kicsit elviselhetőbb, mint a mai nap, bár én azt mondom, hogy ne, de véletlenül se mondjunk rosszat az időjárásról, mert hát ezt vártuk. Ugyebár, hogy meleg legyen, hogy jó idő legyen, papucs, szandál és egy cipő, és ennyi. Bah, imádom! Na meg a következő dalt is, hiszen jön Sting és Chad Mami közöse, ez a Desert Rose.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik a 2000-es évek közepének egyik legnagyobb elektronikus tánczenei alapműve, amely annó megszilárdította a Chocolate Puma helyét a nemzetközi house szcénában, miután úgy döntöttek, hogy a korábbi tucatnyi álnevüket elhagyva kizárólag a Chocolate Puma néven dolgoznak, és hogy milyen jól tették, jön az Always and Forever.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfeledni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na ezt a két oldalt kéne valahogy megkeresni, ezt a két oldalt kéne lecsekkolni, megvizsgálni, végigörgetni, és hogyha úgy van, ha elnyeri tetszéseteket, akkor várunk tőletek egy like és egy követés gombot, amit előre is nagyon szépen köszönünk. A folytatásban pedig Jennifer Hudsonnal megyünk tovább, hiszen jön tőle a Spotlight.

Isabel, can you ring my bell? Közel van a pecó, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is tetszett, de így még rajog. Hello Júlia, elhagyott a Rómeó, lehetek a labda, hogyha te leszel a Ronaldo. Hello Jászmin, imádom a

érintek. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy egy hét múlva találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, legyetek pozitívak, használjátok ki és élvezzétek a jó időt, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Jövő hét szombaton találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 'cause you make me smile even just for a while.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: neked a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.